Puisse de Valvaso, ma chelungne bayu, shweilungne chirukusni songsat. Karigan dalje, hotan gur dirugusmayikte dalalhinuidu.